0: Ez elég egyértelmű, hogy a világ elkezdett egy olyan irányba változni, ami azért picit ijesztő. Ezt tükröződik az UDK-ban is, és ez egy lehetőség arra, hogy akik most itt vannak, ténylegesen végig gondolják, hogy miben hisznek, és egy szabadságként kell felfogni, mert különben nagyon nehéz, hogyha nincsen pénz, hogyha nem ad a hatalom pénzt, akkor nem kell betartani a szabályait, akkor saját szabályrendszert kell kialakítani, és végig gondolni a nulláról. És ez szerintem tényleg egyfajta feladat is, de szabadság is, szóval. Meg hogyha nem szabadságként fogja fel az ember, akkor szerintem nagyon nehéz végig csinálni, mert pedig azt hiszem, hogy muszáj. Vagy egyre muszájabb.
1: Future Voices.